0: Stop it.
1: A pontos idő 8 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthonrendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. Ah.
1: Let's go.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig, marhapörkölt főzőverseny, info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Szerb Köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthon rendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már tovább jutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: erő.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: arra szárnya.
1: Műszaki vizsgáztató AutoAda. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató AutoAda.

0: do something.
1: Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet Ada. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet Ada. Ipari Zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktánc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.
1: Emlékszem,

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Szerb Köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthon rendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, amire már nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Ocean of the Groove.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Akinek fáj még az is velem marad, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Adanapok 2026. július 3-tól 5-ig. Program: július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig, kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Szerb Köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthon rendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, amire már nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már tovább jutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották.
2: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
1: Adai Rádió.

107,7 GHz. For a better day.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: junk.
1: Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Sassi Tagis Hit, Otoy Radio.
1: Lure, det szudor lőre, te vagy az édes vétkes szenvedély. Lőre, te szudor lőre, mi ott a züllök, néha

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Szerb Köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthon rendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a Venezuelát sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E-csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Ada napok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Big E. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthonrendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már tovább jutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.
1: I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.
2: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca,

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Szerb Köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthon rendszerbe. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a Venezuelát sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E-csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthonrendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este, Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Adanapok 2026. július 3-tól 5-ig. Program: július 3. péntek, korzó 14-től 24 óráig, kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek: Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig, marhapörkölt főzőverseny. Info: 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Szerb Köztársaság kormánya ülésén határozatot fogadott el egy tárgyalócsoport létrehozásáról, amely az Európai Bizottsággal folytat majd tárgyalásokat Szerbia bekapcsolásáról az európai roamingban, mint otthon rendszerben. A kormány közleménye szerint ezzel megteremtődtek a feltételek a tárgyalások összehangolt lefolytatásához, valamint a hazai szabályozási keretnek az Európai Unió barangolási díjakra vonatkozó joganyagával való összehangolásához. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozó ipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új, korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. Legalább 188-ra emelkedett a venezuelás sújtó két egymást követő erős földrengés halálos áldozatainak száma, közölte a venezuelai nemzetgyűlés elnöke. A földrengések után eltűnt személyek bejelentésére létrehozott internetes oldal legfrissebb adatai szerint csaknem 40 ezer embert jelentettek eltűntként, közölte a Sky News. A tengerbe omlott egy sziklafal szerda este Franciaország délnyugati üdülőhelyén, egy a kánikula miatt frekventált strandolóhely közelében, maga alá temetve két embert, közölte a helyi prefektúra. Amint egy 2000 négyzetméternyi kőzetomlás a világítótorony közelében, a Miramar nevű partszakaszon este 8 óra után történt a hatóságok közlése szerint. A baleset oka egyelőre nem ismert. Az elefántcsontparti és az ekvádori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz, a labdarúgó világbajnokság E csoportjának harmadik utolsó fordulójában. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 26 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

hogy jó egészségemre adja Isten. A király. Én bizony nem felséges királyom, még ha ezen halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: Radicevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7